Vagy az entabili insja utlan, utlan olyan majdni utlan. Ajnék kó, o kléhili jól. Oszokon igaz, hogy nincs a kléhili jól.